0: from I read from one man.
1: Olvastam egyszer egy dolgot.
0: He was the main organizer and president of a Sai organization. Sai Baba organization.
1: Ő a Sai Baba szervezetének a fő szervezője volt.
0: And in one moment he was completely pissed off. Goivakya, everybody said Goivakya. Baba said.
1: És egyszer teljesen elkeseredett, mert mindenki azt mondta, hogy a Baba ezt mondta meg, azt mondta meg amazt.
0: And you know, once I got book, something, book with the, was Sai Baba said something like this was a front page.
1: És egyszer olvastam egy könyvet, ami olyasmi volt a címe, hogy Sai Baba mondásai.
0: And I read this book.
1: Elolvastam.
0: And I was, something was wrong inside.
1: Valami nem stimmelt.
0: Because on the one page was something, on other page was completely different, on the third page is a third variation, but not consistent inside.
1: Mert az egyik lapon ez állt, a másikon a teljesen ellentét, a harmadikon megint más valami, és nem volt az egészben egy következetesség.
0: And somehow, because of, I feel duty to read this book.
1: De úgy gondoltam, el kell olvassam.
0: Because I got this book, okay, I will read.
1: Megkaptam a könyvet, akkor elolvasom.
0: And in the end, I realized that nothing of this really Sai Baba said.
1: És aztán rájöttem, hogy igazából ebből semmit sem Sai Baba maga mondott.
0: But person got from meditation.
1: Hanem, amit az emberek meditációban kaptak.
0: And just come to the Sai Baba and said, this book is okay. And Sai Baba said,
1: Oda mentek.
0: And that man press book.
1: Oda mentek Sai Babához, mutatták neki a könyvet, hogy akkor ez rendben lesz, és ő bólintott, és akkor kiadták, mint Sai Baba könyvét.
0: Do you have some similar things?
1: In this?
0: Not with the printing book, but...
1: Történik-e valami hasonló? Most nem a könyvekre gondolok, hanem hogy Swamiji ezt meg azt mondta.
0: Yes. And igen. That man, president of this organization, in ez... one moment said, yes, okay, to whom Sai Baba said this and in which context?
1: És akkor ennek a szervezetnek az elnöke azt mondta, hogy hát rendben van, de nézzük meg azt, hogy kinek és mikor mondta azt a dolgot Sai Baba.
0: That is very important.
1: Az a nagyon fontos.
0: If you are passing near the Gadi of Visvaguruji,
1: hogyha itt Gadi, Visvaguruji Gadia előtt haladsz
0: el, and somebody put a question,
1: valaki föltesz egy kérdést,
0: and you hear this,
1: akkor hallod.
0: That answer is for that person.
1: Az a válasz akkor annak a személynek szól.
0: For that person is Guruvakya.
1: Ő neki Guruvakya.
0: For you maybe is not.
1: Neked, aki csak elmész ott és véletlenül hallod, lehet, hogy nem.
0: And of course, when you got something directly from your Gurudev,
1: persze, hogyha valamit közvetlenül neked mond a gurud,
0: it is for you.
1: Az neked szól.
0: And you will not tell to everybody, yes, Swamiji told this, and we must do this.
1: És akkor nem mond el mindenkinek, hogy Swamiji ezt mondta, és ezt kell csináljatok.
0: You know this history about Agarbatis?
1: Ez az Agarbati hysteria például.
0: Now somehow is Agarbati prohibiting yoga in daily life.
1: Most a jóga a mindennapi életben be van tiltva.
0: Why?
1: Miért?
0: Why is prohibit?
1: Miért is van betiltva?
0: You must take and use your common sense.
1: A józan eszedet használd.
0: What Swamiji said about this?
1: Mit is mondott erről Swamiji?
0: This modern Agarbati is mostly inside a lot of chemistry.
1: Hogy ezek a modern agarbatik füstölők?
0: That is a lot of artificial smell inside.
1: Mindenféle mesterséges szagosítók vannak benne.
0: Because agarbati, if you want a real agarbati, is expensive.

0: The real agarbatti is expensive.
1: Mert drága volt.
0: And if you try to buy a real agarbatti without chemistry inside, pure, it is approximately one box, I don't know how much.
1: De hogyha ilyen igazi agarbatit akarsz venni, ami nincs mesterséges anyagokkal tele, akkor and, az sokba kerül.
0: And in one moment before realizing this, I was see that I really like agarbatti from my young age.
1: Én fiatal korom óta szeretem az agarbatit, de mielőtt erre rájöttem, hogy ez így van.
0: And in one moment I realized that agarbatti I don't use anymore.
1: Most már nem szeretem használni.
0: Because you know when you pass on the airport through duty free shop. You know this.
1: A repülőtéren that, a vámmentes bolt, az a szag.
0: Everything is same.
1: Ugyanaz.
0: And little is
1: kicsit folytós.
0: Yes?
1: Ugye?
0: This airport or when you pass near the Lush shop. Everywhere in the world, Lush have same smell.
1: Ugyanaz a szag van mindenhol a világon.
0: Little too much.
1: Kicsit sok is.
0: And I joke that this modern agarbatti is like an old lady's perfume.
1: Ez olyan, mint az idős hölgyek kölnie.
0: And I don't use this.
1: Nem használom.
0: And I try to found some, and I found some good agarbattis. It is expensive, but it's really good.
1: De találtam valami jó füstölőt, az drága, de tényleg jó.
0: And also I am cutting in the three.
1: És akkor most én magam is három darabra vagdosom.
0: And we use here, I must say, bad quality.
1: És itt pedig azt kell, hogy mondjam, rossz
0: and minőséget
1: használunk.
0: And because of that, it's really even worse than when we go in the coffee shop.
1: És ez
0: but now is anymore is not smoking in the coffee shop, but like in the some club where is a lot of smoke.
1: És ez rosszabb így, mint amikor régebben dohányoztak a cukrászdában.
0: And smoke is going directly to the Swamiji's eyes and nose.
1: És a füst,
0: he said no agarbatti.
1: Füst közvetlenül belemegy Swamiji szemébe meg órába, persze, hogy azt mondja, hogy ne használjunk.
0: But why you are using agarbatti?
1: De miért használod az agarbatti?
0: Because agarbatti is changing the atmosphere.
1: Mert az megváltoztatja a légkört.
0: Why is changing atmosphere agarbatti?
1: És miért változtatja
0: Because
1: meg?
0: All of us have chemistry.
1: Mindannyiunkban vegyi anyagok vannak.
0: And again, if you have a time and you are curious, I think National Geographic make a really good documentary about senses.
1: Hogyha van elég időtök és érdeklődtök, a National Geographic-nak van egy jó filmje az érzékekről.
0: And try to see about the smell.
1: Nézzétek meg, ami a szaglásról szól.
0: And you will see that every emotion, every state of your mind have different chemistry.
1: Minden érzelemnek, minden elmeállapotnak más a vegyi
0: and that chemistry is going in your sweating.
1: Más a kémiája a testben, és az kijön az izzadságban.
0: What means you may see aura, but also you may smell aura.
1: Tehát az azt jelenti, hogy látod is az aurát, de szaglod is.
0: Thanks God that we don't smell aura.
1: Szerencse, hogy nem tudjuk szagolni.
0: Poor dogs.
1: Szegény kutya.
0: And other animals.
1: Meg a többi ilyen állat.
0: But if you have some problem with your Muladhara chakra, too active.
1: De hogyha túl aktív a Muladhara chakrád,
0: you smell aura.
1: Akkor szaglod az aurát.
0: And that is the disaster.
1: A szörnyű.
0: That smell is not existing for others.
1: Mások számára nem is létezik az a szag.
0: But for you remain days in your nose.
1: De neked napokig az orrodban marad.
0: Mostly bad.
1: Többnyire rossz.
0: And because of that, you will read in the books and hear from Swamiji that place where is the Katu ashram have special smell.
1: És ezért van a könyvekben leírva, hogy Swamiji mondta, hogy az a hely, ahol a Katu ashramban, annak különleges az illata.
0: Because this Abba Mandal of Mahaprabhuji in the ashram is going around and you feel, but also you feel like a smell, nice smell.
1: Mahaprabhu.

0: Prabhuji kisugázását ott érezni lehet szag for illat formájában is.
1: And that agarbatti is purifying your thoughts because okay, short experiment they said. They took the sweating of the students before exam.
0: Az agarbatti kitisztítja az egyetemi hallgatónak vizsga előtt.
1: Purify from the smell, but remain only chemistry.
0: Megtisztították, és maradtak a vegyi anyagok.
1: And they take few people, like guinea pigs.
0: Vettek néhány kísérleti malacot, embereket.
1: Put in the nose directly that chemistry, that smell, not smell, but that's what is essential in sweating.
0: És annak az izzadságnak az esszenciáját közvetlenül az orrukba nyomták.
1: And they are showing to them the most relaxing picture on the screen.
0: És mutattak nekik mindenféle ellazító képeket.
1: And measuring the what is happening in the body.
0: És megmérték a testi reakcióikat.
1: And everybody was in the stress.
0: És mindenki stresszben volt.
1: Because of that we said, dog smell your fear.
0: Ezért van az, hogy azt mondják, a kutya kiszagolja a félelmedet.
1: Yes. And because of that we said the agarbatti is the purifying the atmosphere and also purify your thoughts.
0: És ezért mondjuk azt, hogy az agarbatti tisztítja a légkört és a gondolatokat is.
1: Also using the candle. The worst thing what you will do for your health is using this modern smell candle.
0: És ugyanez van a gyertyával, a legrosszabb, amit az egészségeddel tehetsz, ha ezeket a modern illatgyertyákat használod.
1: Inside is paraffin, what is similar like you take that your car is running and you smell.
0: Paraffinból készült, ez olyan, mintha az autó kipufogó gázát lélegeznéd be.
1: And because in Kali Yuga is only one God, and that is the money.
0: De a Kali Yugában csak egy Isten van, a pénz.
1: You put the worst perfume inside.
0: Ezért a leggyengébb minőségű parfümöt rakják
1: bele. And you put nice atmospheric candle with the smell which is
0: meggyújtasz egy finom illatgyertyát,
1: killing
0: azt megfulladsz tőle, megöl.
1: That because of that, if you use such a candle, vask and artificial, really pure smell inside, or the best nothing.
0: Csak olyan illatgyertyát használsz, ami természetes és finom, vagy pedig semmit.
1: And if you know this, you know to recognize what is the guru vakya.
0: És ha ezt tudod, akkor fel tudod ismerni, hogy mi guru,
1: and
0: mi a guru vakya.
1: What is something what in this moment is without this what I said, all this explanation, good not to do.
0: És akkor felismered ilyen hosszas magyarázat nélkül, hogy mi az, amit jobb, ha nem teszel.
1: And also, if your guru said to you something, that it's for you.
0: Ha neked mond valamit a gurud, az neked szól.
1: But usually, I know, and everybody of you know.
0: De tudjátok, én is tudom.
1: Disciple use words guru vakya like a sword.
0: Úgy használja a tanítvány a guru vakyát, mint egy kardot.
1: For everything what they want. They said, guru vakya, guru vakya.
0: Ha akar valamit, akkor azt mondja, ez guru vakya.
1: And that is the final. Puff. What you will tell?
0: És akkor az a végső szó, mit lehet erre válaszolni?
1: That is the blackmailing.
0: Ez zsarolás.
1: If you said, no. Oh my God, you are not a good disciple.
0: És hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor azt mondják rá, hogy ez nem jó tanítvány.
1: And because of that, you must be again with the common sense.
0: Tehát húzanész.
1: Also be aware

0: Who is telling to you Guru Vakya?
1: És figyelj arra is, hogy ki mondja neked azt, hogy ez Guru Vakya.
0: That is very important.
1: Nagyon fontos.
0: Of course, you need to have a lot of knowledge.
1: Persze, sok tudásra van szükség.
0: I must say that somehow people nowadays lose this knowledge.
1: Az emberek többnyire elvesztették ezt a tudást.
0: And when you go to this little machine.
1: Ha ehhez a pici géphez fordulsz.
0: This little machine is very dangerous.
1: Az nagyon veszélyes.
0: Really?
1: De tényleg.
0: I like because it is your life much easier.
1: Szeretem, mert könnyebbé teszi az életet.
0: But also nowadays, especially I think last few months, years, these shorts, reels, how they said, videos, is so dangerous.
1: De most különösen az utóbbi hónapban, meg évben, amik bejöttek ezek a rövidke videók, ezek annyira veszélyesek.
0: Because of artificial intelligence.
1: Mert hogy mesterséges intelligenciával hozzák
0: ezeket
1: létre.
0: Which is able to completely copy the voice of that person.
1: Az meg valakinek a hangját teljesen reprodukálni tudja.
0: You may put that Elon Musk said on the Serbian language what you want.
1: Például meg lehet csinálni, hogy Elon Musk szerb nyelven mondja bármit, amit akarsz.
0: Nicely move everything.
1: Szépen mozog a szája.
0: And if that is possible, which news is the real news and which news is the fake news?
1: Akkor most, hogyha ilyesmi lehetséges, akkor melyik hír igaz és melyik a fake news?
0: And if we don't have a knowledge, and if we are naive, we are just buy it.
1: Ha nincs benned tudás és naív vagy, akkor beveszed.
0: Oh yes, I see. That is some alien race is in the middle of the earth. Yes, that Elon Musk said this.
1: Láttam a videón, hogy Elon Musk azt mondta, hogy a Föld középpontjában űrlények laknak.
0: That is the illness.
1: Ez valami betegség.
0: And we are just, oh, yes, I see this and sharing this. That is the fake news.
1: Láttam, mondod, és megosztod, ez az álhír.
0: But always was fake news.
1: De mindig volt álhír.
0: Always. I saw the witches was flying.
1: Láttam, hogy repültek a boszorkányok.
0: I saw the werewolf.
1: Láttam a vérfarkas.
0: Of course. Yes.
1: Persze.
0: You ate a lot of this not barley, I think. Yes. And inside was one fungi, which is make chemistry like LSD.
1: Hogyha bizonyos gombákat megettek, akkor attól hallucinációk lettek, mint az LSD-től.
0: And in middle this medieval time, everybody was
1: a középkorban, amikor a romblott gabonát ettek, az volt fertőzött ilyen gombával.
0: But use your common sense.
1: Használd a józan eszed.
0: For common sense, what we said in yoga, viveka.
1: A jogában ezt úgy mondjuk viveka.
0: Try to learn.
1: Próbálj tanulni.
0: Really try to learn, but from real source.
1: De tiszta forrásból tanulj.
0: Try to think.
1: És gondold át.
0: And try to be a Renaissance man or woman.
1: Legyél polihisztor.
0: Yes, that we need.
1: Erre van szükség.
0: If we will not make that now we become Renaissance men and women, we will in the few years just jump in the medieval time.
1: Hogyha most nem válsz polihisztorrá, akkor néhány év múlva visszaesel a középkor szintjére.
0: And because of that, not be critical, not don't believe, but okay, think about what you hear about Guru Vakya.
1: Nem arról van szó, hogy mindent kritizálj, amit hallasz, hanem gondold át, hogy ez tényleg Guru Vakya.
0: It was some if was some question about something to Swamiji.
1: Volt valami kérdés.
0: And that one particular person put the question.
1: Amit valaki föltett Swamijinek.
0: Maybe for that person was that answer.
1: Annak az embernek szólt az a válasz.
0: Not for others.
1: Másoknak nem.
0: But not this Goivakya is not. I'm not happy with this, and I will not use.
1: De nem arról beszélek most, hogy ez a Goruvakya nekem nem tetszik, azért nem használom.
0: But be critical.
1: Hanem szemlélt,
0: common sense.
1: Józan ésszel, kritikusan.
0: And you will see that mostly people use Goruvakya, only that kind of Goruvakya which is going to my wishes.
1: De
0: what I want.
1: Megfigyelhető, hogy a legtöbbször az emberek azokat a guruvakjákat használják, amik az ő vágyaiknak megfelelnek.
0: We said in the Croatian language, so što se babi htilo, to se babi snilo.
1: Ezt mondjuk horvátul.
0: What means what grandma want, that grandma will dream about this.
1: Amit azt jelenti, hogy amit a nagymama akar, arról fog álmodni.
0: And somehow miraculously, people always hear Goruvakya, what is his wish.
1: És csodálatosképpen az emberek mindig azt a Goruvakyát hallják meg, ami alátámasztja a vágyaikat.
0: And if it's not my wish, for my ego will be good, and I will talk about this. Oh, I must go to India. Okay?
1: És
0: I will not, but I must. Look, be common sense.
1: Legyél józan, legyen józan eszed. Például azt hallod, hogy Indiába kell menni, akkor Indiába mész. Erről beszélsz.
0: What was also in that question, that is not connected with the meat, eggs, fish, drugs, alcohol, etc.
1: Persze,
0: that
1: ez
0: is
1: benne
0: completely
1: volt a
0: normal. That is without any question mark.
1: Ez persze benne volt a kérdésben is, hogy itt nem olyan dolgokról beszélünk, mint hogy ne egyél húst, ne egyél alkoholt, meg ne dohányozzál, ezek alapvető dolgok.
0: And mostly people have problem sometimes with, yes, but Swamiji said this, but you are sure? And to whom said this?
1: Néha az emberek
0: and in which context said this?
1: Kételkednek, hogy hát Swamiji ezt mondta, de hát hogy van ez, és akkor gondolja arra, hogy kinek, mikor, miért mondta.
0: And when you understand this, you will not have problem with your Gurudev.
1: És ha ezt megérted, nem lesz Gurudevával problémád.
0: Always you have problem with the Gurudev.
1: De mindig problémánk van Gurudevával.
0: They said if you are too long near the fire, near the Raja, Maharaja, and near the Guru, you will have little problem. If you are too near to the fire, you will burn yourself.
1: Van egy mondás, hogyha túl közel mész a guruhoz, a királyhoz, vagy a tűzhöz, abból bajod lehet. Ha a tűzhöz közel mész, megégeted magad.
0: If you will be too near and too long near the king,
1: hogyha a királyhoz túl közel mész, hosszú időre,
0: from history you know that maybe you will lose your head.
1: Akkor ismerheted a történelemből, lehet, hogy a fejedet veszik.
0: And near the guru also your ego will not be happy, and it will be hard time.
1: És ha a guruhoz leszel túl közel, akkor az egód megszenvedi, és nehéz lesz.
0: And it's completely normal that we have little problem.
1: Ez teljesen normális, hogy ez így történik.
0: It is nothing wrong with you.
1: Nem veled van a baj.
0: It is problem with one little part of us.
1: Csak azzal a pici dologgal bennünk.
0: That is the part of the ego.
1: Ami az ego.
0: That is the part of the fear of losing myself.
1: Az a félelem, hogy elveszítem önmagam.
0: What we hear yesterday, that is the from Madhuramji about flute.
1: Tegnap Madhuramji
0: bamboo.
1: A bambusz fuvoláról.
0: Because only when you are completely clean from inside.
1: Ha teljesen tiszta vagy belül.
0: The divine can play through you.

0: remain in the Manipur, in your naval center.
1: Maradja Manipurban, a köldök központodban.

0: And bring attention now to the Anahat chakra, your heart center.
1: Figyelmedet most vidd az Anahat csakrára, a szívközponthoz.
0: We will chant Om Shanti, but just this Om Shanti, not Shanti, Shanti, Shanti Hi.
1: Csak az Om Shantit zengetjük, nem úgy, hogy Shanti, Shanti, Shanti, csak az Om Shantit.
0: And you may place your one hand on the heart or both. Just feel the resonance of this peace mantra whilst chanting.
1: Az egyik vagy mindkét kezet a szívtájékra helyezheted, és érezheted a béke mantrának ezt a rezgését.

0: Bring your palms together, rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld meg.
0: And gently massaging your face.
1: Finoman simítsd át az arcod.
0: And open your eyes.
1: És nyisd a szemed.
0: So, Hariom, good morning. That was just a little nada yoga.
1: Hariom, good morning. Ez egy kis nada yoga gyakorlás volt.
0: I have met with someone outside briefly just before this satsang.
1: Valakivel beszéltem röviden a program előtt.
0: And she said, "You are the best therapist."
1: Azt mondotta, hogy te vagy a legjobb orvos.
0: And we all are therapists, really.
1: Te vagy a legjobb gyógyító. Mindannyian gyógyítók vagyunk valójában.
0: And it is good to be aware that we have all the tools that we need for our self-therapy.
1: Jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy mindannyian rendelkezésünkre állnak az öngyógyításhoz szükséges eszközök.
0: Maybe you can't blow to the bamboo.
1: Lehet, hogy nem tudsz bambuszt fújni.
0: But these mantras, the chants that we have, is something that everyone can do.
1: De ezeket a mantrákat mindenki tudja zengetni, amik vannak nekünk.
0: And so it's good to be aware and independent in a way in this field.
1: Jó ennek tudatában lenni, és akkor így függetlennek lehetünk.
0: Because it is not really the flute that or something external, but it always comes from within us, no?
1: Mert nem a fuvola teszi, vagy valami más külső dolog, hanem mindig belülről jön.
0: And so it reminded me once I heard I think it's a video of Vishwa Guruji's lecture.
1: Azt hiszem, hogy Vishwa Guruji egy videó

0: Poeto.
1: And the music that's being played on this instrument is called the Indian classical music.
0: És amit ezen a hangszeren játszanak, azt a fajta zenét úgy hívják, hogy indiai klasszikus zene.
1: And there are what's called the ragas in this Indian classical music.
0: És ezek a rágák.
1: Raga means few things. We know raga and dvesha.
0: Több dolgot jelent a szó, ismerjük abból, hogy rága és dvesha.
1: But in this context it means the mood.
0: De ebben a összefüggésben azt jelenti, hogy hangulat.
1: And so the I don't know who, but it was discovered that the mood in the nature is changing, as if the planetary mind, its mood changes every 3 hours.
0: És nem tudom, ki fedezte föl, de felfedezték, hogy a természetben is változik a hangulat, ahogy a bolygók elméje változik.
1: And so this music is made to bring our mind into that harmony with this nature mind. So every 3 hours there can be a different raga.
0: És akkor ez a zene, ez harmóniába tudja hozni a mi elménket ezzel a kozmikus elmével, ami 3 óránként változik.
1: And some of these ragas, they have paintings or stories behind it.
0: Néhány rágához tartozik egy történet vagy festmény.
1: A lot of them you can see display God Krishna playing his bansuri.
0: Több ilyen festményen az Úr Krishna látható, ahogy játszik a hangszerén.
1: And some others for example, the one that I want to tell you, they have a little story behind it.
0: És van egy, amit most el szeretnék mondani a hozzá kapcsolódó történetet.
1: And this one is one raga that relates to a story of Siddhartha, who later became Buddha.
0: És ez Siddhartáról szól, aki később Buddhává vált.
1: Actually, recently I read one book about the life of Buddha.
0: Nemrég olvastam az ő életéről egy könyvet.
1: And there I found that he used to play bansuri. He played the flute when he was little boy.
0: És abban le volt írva, hogy ő is kisfiú korában ilyen fuvolán játszott.
1: Anyhow, you know, in Strilki, Swami Avatar Puriji was telling this story about his life of Buddha.
0: Swami Avatar Puri Strilkiben mondta el ezt a történetet Buddha életéről.
1: That how when he was born, then the astrologer was called and he said he will be either great king or a great monk.
0: És mikor megszületett, hívatták az asztrológust, aki azt mondta, hogy ha ez a gyermek, ez vagy nagy király lesz, vagy nagy szerzetes.
1: And of course the king was wishing for him to be a great king.
0: Persze az apja, a király az azt szerette volna, hogy nagy király legyen.
1: So he built the walls around the town and the whole town was filled only with young and healthy people.
0: És akkor falat építetett a város köré, és a várost megtöltötte fiatal, egészséges emberekkel.
1: And if someone got sick, he had to leave.
0: És ha valaki beteg lett, annak el kellett távoznia.
1: There was only a fun and everything. He materially, Buddha Siddhartha at that time was given everything.
0: És akkor anyagilag ő mindent megkapott, és csak vidámság vette körül.
1: And the story says that one day he heard someone was playing a music. It was a vina with the singing.
0: És egyszer hallott valami zenét, vínán játszottak és énekeltek.
1: And he felt something that he did not feel till then.
0: Valami olyasmit érzett akkor, amit az előtt soha.
1: It was a kind of a sadness or a melancholic feeling.
0: Valami szomorúságot, melankóliát.
1: Very different to all those other feelings that he experienced till then.
0: Ez nagyon különbözött az összes addig érzéstől, amivel találkozott.
1: What sometimes wrongly we call happiness.
0: Amit hibásan boldogságnak nevezzünk.
1: But it's not happiness we know. It is just kind of a ecstatic, emotional wave in the mind.
0: De az nem a boldogság, hanem azok ilyen ecstatikus elmehullámok.
1: And it usually comes and then it goes.
0: Általában jön és megy.
1: And so he was listening and then he went to his friend. He had a close, good friend.
0: Hallgatta a zenét, és akkor oda ment a barátjához, volt egy közeli barátja.
1: And he consulted him, what is this? What am I feeling?
0: Megkérdezte, mi ez az érzés bennem most?
1: And the talk was going on between them.
0: Beszélgettek.
1: And he had to reveal him that outside of the kingdom is very different world, outside of the city.
0: És akkor kiderült a számára, hogy a város falain kívül nagyon más a világ.
1: And eventually he escaped and he has seen the sickness, the suffering, the old age and the death.
0: És akkor kiszökött, és látta a betegséget, a szenvedést és a halált.
1: And a tremendous feeling of compassion woke up within him.
0: És akkor óriási együttérzés támadt fel benne.
1: Not for him. It was not based on fear that, oh, this is terrible, I must find a way to get out of this situation.
0: Nem azt érezte, hogy ez milyen szörnyű, és nekem meg kell ezektől menekülni az ilyen helyzetektől.
1: Maybe that would not be enough.
0: Nem lett volna elég.
1: If he would have done it for himself only.
0: Hogyha csak magára gondolt volna.
1: But he felt the compassion for all beings that there must be a way out of this circle of birth and death.
0: Hanem egy könyörületességet érzett a minden élőlény iránt, hogy hogyan lehet kikerülni ebből a kerékből, születés-halál kerekéből.
1: So and we know the rest he managed one day.
0: És tudjuk aztán, mi történt, végül is megcsinálta.
1: So that's a little introduction to this rága.
0: Egy kis bevezetése ez a rágához.
1: And talking about compassion.
0: A könyörületességről, ha beszélünk.
1: Especially for the Anusthan people.
0: Együttérzésre az Anusthanon résztvevők iránt.
1: You know, there is one kind of happiness that is very sweet, and I think I feed on that one.
0: Van egyfajta boldogság.
1: When you're happy, when you lie down and you're relaxed, I'm so happy here.
0: Hogy amikor lefeküdhetsz, akkor nagyon boldog vagyok.
1: So please lie down.
0: Kérlek, feküdjetek le.
2: Place.
0: Itt az árnyékba is lehet ám feküdni.

0: So you know the position very, very comfortable.
1: Tudjátok, mi a nagyon kényelmes testhelyzet.
0: If you are sitting, of course you can remain sitting, no problem.
1: De ha ülni akarsz, maradhatsz úgy is, az is jó.
0: Close your eyes, deep inhalation, exhalation a few times.
1: Hunyd le a szemed, néhány belégzés és kilégzés, mély belégzés, kilégzés.
0: And let go, relax.
1: Csak engedd el és lazíts.
0: Feel your whole body.
1: Érezd az egész tested.
0: And with every natural exhalation, surrender your body to the floor.
1: Minden egyes kilégzéssel átadod a testedet a földnek.
0: With every exhalation, you're sinking deeper and deeper.
1: Egyre mélyebbre süppetsz.

0: The face relaxed.
1: Ellazul az arc.
0: Your legs heavy and the feet fall to the sides.
1: Elnehezülnek a lábak. Kifelé fordul a lábfej.
0: Shoulders also relaxing.
1: Laza a váll.
0: And as the shoulders releasing tensions, observing your chest opening, expanding.
1: Ahogy a váltáikról eltávozik a feszültség, megfigyelheted, hogy kitágul a mellkas.
0: And that inner space within is also opening, and we may begin to feel more free, more relaxed.
1: Kinyílik a belső tér, szabadnak, lazának érzed magad.

0: Go into the center of your chest, within.
1: Menj a mellkas központba.
0: Far away from the thinking mind.
1: Messze-messze a gondolkodó elmétől.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Just relax.
1: Csak lazíts.

0: Feel your breath.
1: Érezd a légzésed.
0: Your body, your presence, your being here.
1: Érezd az egész tested, a jelenlétedet ezen a helyen.
0: Deeper inhalation, exhalation few times.
1: Néhány mélyebb belégzés és kilégzés.
0: And slowly start to move your body.

0: Lassan kezdjük mozgatni a testet.
1: Take your time, move the body intuitively until you feel to stretch your body.
0: Szép lassan, a saját ritmusod szerint, aztán nyújtsd a testet.
1: And after stretch, palms together, we can rub the palms.
0: Nyújtózkodás után összedörzsöljük a tenyeret.
1: Share the prana, the energy with your face, with your eyes.
0: Az arcunkhoz, szemünkhöz visszük a pránát.
1: And when you're ready to see only good things all around you, open your eyes and remove your hands.
0: Mikor készen állsz arra, hogy csak a jó dolgokat lásd magad körül, nyisd ki a szemed.
1: And slowly, with the help of your hands, please
0: lassan
1: come to sitting.
0: Lassan a kéz segítségével felülünk.
1: Hari Om, thank you.
0: Köszönöm.

0: Vajrasana.
1: Vajrasana.
2: Vajrasana.
0: If you remember from last few seminars, we spoke a lot about Vajrasana.
1: Ha jól visszaemlékeztek, az előző szemináriumokon gyakran beszéltünk a Vajrasanáról.
2: Na našim posljednjim seminarima smo mnogo govorili o Vajrasani.
0: All these beautiful benefits of the Vajrasans.
1: Minden csodálatos hatásáról.
2: I o svim dragocenim koristima

0: वाल्मीकि देवेश्वर महादेव की धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। आफ्टर बिगिनिंग ऑफ अवर अनुष्ठान प्रोग्राम
1: ma van az első olyan este, miukkor elkezdtük az anusztán programunkat.
0: And kriya anusztán. So kriya, you know all what it means.
1: A kriyáról tudjátok mindannyian, mit jelent.
0: But if you don't know, literally I will tell you about kriya. Kriya means doing something.
1: A kriya azt jelenti tenni valamit.
0: Anything you do is kriya.
1: Bármi, amit teszel, kriya.
0: Cooking,
1: főzés,
0: eating,
1: evés,
0: cleaning,
1: takarítás,
0: digesting,
1: emésztés,
0: breathing,
1: lélegzet,
0: holding the breath,
1: visszatartás,
0: swimming,
1: úszás,
0: walking,
1: séta,
0: working,
1: munka,
0: meditating,
1: meditáció.
0: Anything what you do is called kriya.
1: Ezek a cselekvések mind kriyák.
0: It's like karma.
1: Mint a karma.
0: So you can say kriya or karma.
1: Vagy azt mondod kriya, vagy azt karma.
0: So there are many, many kriyas.
1: Így sok kriya van.
0: To go to bathroom is a kriya.
1: Ha kimész a fürdőbe, az egy kriya.
0: To go to toilet is a kriya.
1: Ha kimész a mellékhelyiségbe, kriya.
0: So what is your body doing? Is a kriya.
1: Amit a tested tesz, az kriya.
0: And what you think is kriya.
1: Amit gondolsz, is kriya.
0: That's why it's called kriya.
1: Ezért hívják kriyának.
0: Now, according to the yoga, there are six kriyas.
1: A yoga alapján hat kriya van.
0: That's what we call hat yoga kriyas.
1: Amelyeket hatha yoga kriyáknak nevezünk.
0: That's called sat karma.
1: Amit sat karmának hívnak.
0: And sat karma, neti, dauti, basti, nauli, tratak, kapalbhati. These are the six kriyas.
1: Ez a hat kriya.
0: And classical yoga books, they explains beautifully about hatha yoga.
1: A klasszikus yoga könyvek csodálatosan mondják el a hatha jogát.
0: And also hatha yoga means not

0: Not only these kriyas.
1: A hatha yoga nem csak ezeket a kriyákat jelenti.
0: Ha is the ida and tha is the pingala.
1: A ha az ida, a tha a pingala.
0: It is the moon and sun.
1: A hold és a nap.
0: Now the union between moon and sun.
1: A hold és a nap egyesülése.
0: Or balance between moon and sun.
1: Vagy a nap és a hold közötti egyensúly.
0: Is called yoga.
1: A yoga.
0: So uniting means yoga.
1: Az egyesülés jogát jelent.
0: So ida nadi and pingala nadi.
1: Ida nadi és pingala nadi.
0: Or our emotion and intellect.
1: Vagy az érzelmeink és az értelmünk.
0: The balance between emotion and intellect.
1: Az érzelem és az értelem közötti egyensúly.
0: That is hatha.
1: Ez hatha.
0: Also the union of the jiva to the Shiva.
1: A jiva és a Shiva egyesülése is.
0: This individual soul merges into the cosmic one.
1: Az egyéni lélek beleolvad az egyetemesbe.
0: Or it is clarity between Maya and Brahma.
1: Vagy a Maya és a Brahma közötti világosság.
0: So the Maya is this illusion.
1: A Maya az illúzió.
0: Maya is just things which is not real.
1: A Maya a valótlan dolgok.
0: What all created will be destroyed.
1: Minden, amit teremtetett, elpusztul.
0: What came will go.
1: Ami jött, megy.
0: What who's born will die.
1: Ki született, meghal.
0: So what is changing is unreality.
1: Ami változó, valótlan.
0: And what is not changing is reality.
1: Ami változatlan, valós.
0: So everything changes in the Brahman.
1: De Brahmában nincs változás.
0: Therefore the Brahman is the reality.
1: A Brahman a valóság.
0: So Maya dissolves into the Brahman.
1: A Maya feloldódik
0: Brahmanban. Or ignorance into the light.
1: Vagy a tudatlanság a fény. Ez a hatha.
0: So while practicing hatha yoga,
1: amíg hatha jogát gyakorolsz,
0: you can get union of jiva to Shiva.
1: A jiva és a Shiva egyesülését végzett.
0: The balance between the emotion and intellect.
1: Kiegyensúlyozod az értelmet és az érzelmet.
0: The balance between prakriti and purusha.
1: Purushát és a prakritit kiegyensúlyozod.
0: And so on.
1: És így tovább.
0: So hatha yoga is some great things.
1: A hatha yoga nagyszerű dolog.
0: It needs discipline.
1: Fegyelem kell hozzá.
0: It needs time.
1: Idő kell hozzá. És
0: it needs a motivation.
1: Motiváció kell hozzá.
0: So in order to keep this we have six hatha yoga. Comes it's called karma, panchkarma.
1: Aztán jön a panchkarma.
0: Which is very well known nowadays due to the Ayurveda.
1: Ami az Ayurveda miatt manapság nagyon ismert.
0: And panchkarma kriyas is coming from yoga kriyas.
1: A panchkarma kriyák a yoga kriyákból származnak.
0: Slightly little different.
1: Kicsit mások.
0: But we have the six kriyas in yoga and five in.
1: Öt az Ayurvédában.
0: Similarly, we have mental kriyas.
1: Hasonlóan vannak mentális kriyák.
0: That is for concentration.
1: Meditációra.
0: That's for fine level of consciousness.
1: A tudat finom szintjeire. Ez a mantra révén jön.
0: Also through breath control.
1: Vagy a légzés ellenőrzés révén.
0: Also through some mudras.
1: Spirituális kriya van.
0: So it's not only one or two kriyas or five kriyas or ten kriyas.
1: Nem csak egy, kettő, öt, tíz kriya van.
0: Every master, every self-realized soul.
1: Minden mester önmegvalósított lélek.
0: Came to their realization with one kriya.
1: Megvalósított egy kriyát is.
0: One or two kriyas.
1: Egyet vagy kettőt.

0: mantra practice,
1: és ne korlátozd a mantra gyakorlást,
0: but you are increasing,
1: hanem növeld mindezt,
0: day by day,
1: napról napra,
0: no decreasing,
1: ne csökkensd.
0: Then you have success.
1: Akkor leszel sikeres.
0: Then you realize that yes, within you is something.
1: Akkor jössz rá, hogy van benned valami.
0: Your appearance brings harmony, peace.
1: A megjelenésed harmóniát és békét hordoz.
0: The aggressivity goes out.
1: Az agresszivitás eltűnik.
0: Negative quality goes out.
1: A negatív minőségek eltűnnek.
0: Then there is no jealous.
1: Akkor nem lesz féltékenység.
0: There is no differences.
1: Nem lesznek különbségek.
0: Otherwise, there is a lot of differences.
1: Különben sok különbség van.
0: And you are suffering.
1: És szenvedsz tőle.
0: Jealousy is something that you are constantly burning in the fire.
1: Ha valamire féltékeny vagy, állandó tűzben égsz.
0: This real fire burns you within no time.
1: Az igazi tűz egy pillanat alatt eléged.
0: But fire of jealous.
1: De a féltékenység tűze.
0: And fire of the anger.
1: És a harag tűze.
0: That's constantly burning you.
1: Az folyamatosan éget.
0: Jelen. Jealous comes from jelen. And jelen means burning fire.
1: A jealous, a féltékenység szó a jelenből, a tűzből származik.
0: So you are burning in inside.
1: Belülről égeted magad.
0: Your heart slowly, slowly will turn into the coal.
1: A szíved lassan szénné válik.
0: Your heart slowly, slowly become very hard.
1: A szíved lassan, lassan megkeményedik.
0: And of course, it is not so easy.
1: Persze ez nem túl könnyű.
0: It's immediately feelings are there.
1: Hiszen hirtelen jelenik meg az érzés.
0: We can close the door.
1: Az ajtót becsukhatod.
0: If dust is coming.
1: De bejön a por.
0: We can close the windows.
1: Becsukhatod az ablakot.
0: If bad smell is coming.
1: De a szag bejön.
0: We can close our curtains.
1: A függönyt elhúzhatod.
0: We can close our ears and eyes.
1: A fülünket és a szemünket lecsukhatjuk.
0: But what or how can you close the doors of your feelings?
1: De az érzelmeid ajtaját hogy zárhatnád le?
0: We don't know through which door the feeling is coming.
1: Nem tudjuk melyik ajtón jött be az érzelem.
0: We don't know through which window it is jumping in.
1: Nem tudjuk melyik ablakon ugrik be.
0: And that is what we call the jealous.
1: S ezt hívjuk féltékenységnek.
0: The proudness.
1: Büszkeségnek.
0: The ego.
1: Egónak,
0: the anger,
1: haragnak,
0: and so on.
1: És így tovább.
0: Therefore, it is said that yogi should constantly observe.
1: Ezért a yogi folyamatos megfigyelő.
0: Be the witness of your thoughts.
1: A gondolatait tanulja.
0: Be the witness of your feelings.
1: Légy az érzéseit tanulja.
0: Not that you will not think.
1: Na, nem hogy ne gondolkodj.
0: That's not a solution.
1: Ez nem egy megoldás.
0: But why you think like that?
1: A gondold azt, hogy miért gondolkodsz így?
0: And what have you been thinking?
1: És miről gondolkodtál?
0: Why did you think?
1: Miért gondolkodtál?
0: And why should you think?
1: És miért kellene gondolkodnod?
0: Then what should I think else?
1: És hogy mit kellene gondolnod?
0: What is the cause of this thinking?
1: Mi ennek a gondolkodásnak az oka?
0: Without cause you will not think.
1: Ok nélkül nem gondolkozol.
0: Even you are in depression and you are somebody asks what do you think? You say, no, I was thoughtless.
1: Még hogyha depressziós vagy és azt kérdezi valaki mi gondolkoztál, akkor is azt mondod, hogy nem voltak
0: gondolatok. So you cannot be thoughtless.
1: Ilyen nincs olyan nincs gondolat.
0: Must be some kriya is happening.
1: Valami kriya történik.
0: So maybe you were blocked.
1: Lehet, hogy le voltál blokkolódva.
0: But it was there.
1: De valami ott volt.
0: So this is what we call the kriyas.
1: Ezt hívjuk kriáknak.
0: So be witness.
1: Légy a tanú.
0: And if you cannot observe yourself,
1: csak képtelen vagy megfigyelni magadat,
0: then it will happen very easily. You are angry.
1: Akkor könnyen megharagszol.
0: You are jealous.
1: Féltékeny leszel.
0: You are duality.
1: Kettősségben élsz.
0: And your behavior changes.
1: És a viselkedésed megváltozik.
0: And when your behavior changed, it means be sure something has changed in you.
1: És hogyha megváltozik a viselkedésed, akkor tudhatod, hogy benned változott meg valami.
0: And maybe it has changed negatively.
1: És lehet, hogy negatív irányba.
0: Because if it is changed something nicely,
1: mert ha jól változott meg,
0: then you will have a nice attitude.
1: Akkor jó viselkedésed lesz.
0: Accepting.
1: Elfogadó leszel.
0: Beautiful.
1: Csodálatos,
0: harmonious,
1: harmonikus,
0: kind,
1: kedves,
0: understanding,
1: megértő.
0: It means something positive

0: happened in you.
1: Az azt jelenti, hogy valami pozitív dolog történt.
0: You receive something nice.
1: Megkaptál valami jót.
0: And if something happened negative inside,
1: de ha rossz történt belül,
0: then your attitude changes.
1: Akkor a viselkedésed.
0: You are angry.
1: Mérges leszel.
0: You don't understand.
1: Nem vagy megértő.
0: You ask why.
1: Miért teket kérdezel?
0: You are jealous.
1: Féltékeny vagy.
0: And many many things.
1: És egyebek.
0: So constantly observe yourself.
1: Folyamatosan figyeld magad.
0: Observe yourself.
1: Magad figyeld.
0: And that's called self-inquiry.
1: Ezt hívják önvizsgálatnak.
0: Self-inquiry, that you observe yourself.
1: Az önvizsgálat az önfigyelés.
0: Not who am I.
1: Nem az, hogy ki vagyok
0: but
1: én.
0: How am I?
1: Hanem milyen vagyok én.
0: And if I can tell you how you are,
1: ha megmondom, hogy milyen vagy,
0: then you will be angry on me.
1: Akkor rám leszel mérges.
0: Because I see you often.
1: Mert gyakran látlak.
0: How you are.
1: Hogy milyen vagy.
0: And then I will say, aha.
1: És akkor azt mondom, aha.
0: What's going on?
1: Látom, mi vagy.
0: But you will not accept.
1: De nem fogod elfogadni.
0: Because that time you are on the highest level.
1: Mert akkor nagyon magasan vagy.
0: Of the explosion.
1: A robbanás határán.
0: Then my saying to you will be that I press the button.
1: És ha megmondanám neked, akkor én nyomnám meg a gombot.
0: To let explode.
1: Hogy a robbanást kifejtsd.
0: That will harm you and me too.
1: Ez mindkettőnknek ártana.
0: Therefore the remote controller put it under the furniture somewhere.
1: Ezért a távirányított bútor alá rakjuk.
0: So manan, we call manan.
1: Manannak hívjuk.
0: Manan means think.
1: Gondolkodást.
0: Constantly think over.
1: Folyamatos átgondolást.
0: Someone asks you.
1: Valaki azt kérdezi.
0: Should we do this?
1: Így csináljuk.
0: Should we make this project?
1: Megcsináljuk ezt a projektet.
0: And you will say, I will think over.
1: És azt mondod, átgondolom.
0: Now you will think over, really.
1: Tényleg átgondolod.
0: How, what,
1: hogyan, mit,
0: where,
1: mikor,
0: when,
1: hol,
0: and so on.
1: És így tovább.
0: With this manan, you
1: ezzel a gondolkodással, manannal célra gondolsz.
0: Or your aim.
1: A kitűzésedre.
0: Your destination. Of course, we always look about benefit.
1: Mindig a hasznot keressük, persze.
0: What will I get?
1: Hogy mit kapok ebből vissza?
0: So, first you have to make a manan.
1: Ezért először manan.
0: If you do something without thinking,
1: ha gondolkodás nélkül csinálsz valamit,
0: then don't be sorry.
1: Akkor ne bánd utólag.
0: That's happened.
1: Ez van. Ezért manan.
0: Thinking.
1: Gondolkodás.
0: And you know, the present situation will change always.
1: A jelenlegi szituáció folyamatos változásnak van kitéve.
0: You cannot be in this position always.
1: Ebben a helyzetben nem lehetsz mindig.
0: If you are some government officer,
1: hogyha a kormány számára dolgozol,
0: be sure you will not be forever.
1: Akkor biztos lehetsz benne, hogy ez nem marad
0: így. The retirement will come.
1: Eljön a nyugdíj.
0: Today who is saying you good morning, sir?
1: Aki ma reggel azt mondja neked, jó reggelt, uram.
0: Tomorrow they will say, you see, this was a very naughty boss.
1: Azt mondja majd holnap, hát ez egy elég pocsék főnök volt.
0: Even they will not give you parking place.
1: Még parkolóhelyet sem biztosít.
0: Sab din hotan ek saman, every day is not equal.
1: Nem egyformák a napjaink.
0: So it says there are different kinds of intoxication.
1: Különböző mérgezések vannak.
0: And the ego is also toxic.
1: Az ego is egyfajta méreg.
0: The ego of the age.
1: A kor.
0: That how young I am.
1: Hogy milyen fiatal vagyok.
0: The ego of the physical strength.
1: A fizikai erő egója.
0: The ego of your beauty.
1: A szépséged egója.
0: The ego of your education.
1: A képzettséged egója.
0: The ego of your money.
1: A pénzed egója.
0: And ego of your position.
1: És a betöltött pozíciód egója.
0: And the ego of your society.
1: És a társadalmi rangod egója.
0: And the other toxin is the alcohol.
1: És a másik méreg az alkohol.
0: So when you drink the alcohol, it makes you stupid.
1: Ha alkohol

0: hülye leszel.
1: But all these egos makes you more worse than the alcohol.
0: De az összes előbbi ego rosszabb, mint az alkohol.
1: Alcohol will harm you only first.
0: Az alkohol csak neked árt.
1: But your ego, the other will harm everyone.
0: De az te egód mindenkinek.
1: So as higher position you have, you should become humble.
0: Minél magasabb a társadalmi helyzeted, annál alázatosabb.
1: Our beloved Holy Guruji used to say.
0: A szeretett Holy Gurujunk azt szokta mondani.
1: Laguta se prabhuta mile. If you are more humble, then you will get God realization.
0: Ha alázatos vagy, akkor éred el.
1: Humble means small.
0: Megvalósítás. Alázatos azt jelenti kicsi.
1: Prabhuta se prabhuta dur, but if you think that you are great,
0: de azt gondolod, hogy nagyszerű vagy,
1: you will not get God.
0: Akkor nem éred el Istent.
1: From your ego, God is very far.
0: Az egódtól Isten nagyon messze van.
1: You know, I told the competition between ant and elephant.
0: Meséltem már a hangya és az elefánt versenyét.
1: So there a piece of sugar, small.
0: Van egy kis cukordarabka.
1: And they put in the Sahara, in the sand.
0: És ledobják a Sahara homokjába.
1: And competition was this.
0: A verseny a következő.
1: Who can take only the sugar?
0: Ki tudja csak a cukrot felemelni?
1: Without taking the piece of or the corn of sand.
0: Anélkül, hogy homokot is felvenne.
1: So this was a competition between elephant and ant.
0: Ez az elefánt és a hangya versenye.
1: Now ant is small.
0: A hangya kicsi.
1: And gently she went and took the sugar.
0: És gyengéden megnézte, hol a cukor.
1: And held her mouth high up.
0: És a szájácskájával magasra emelte.
1: Here is sugar.
0: És bemutatta itt a cukor.
1: Yes. And then came the term of the elephant.
0: És akkor jött az elefánt.
1: So elephant with his trunk.
0: Az ormányával.
1: He sucked.
0: Felszívta.
1: Of course he got the sugar.
0: Persze a cukrot is.
1: But more than sugar, the sand, half a kilo sand came in.
0: De ezen kívül többet, fél kiló homokot is.
1: So, laguta se prabhuta mile, as humble you are, you kind you are.
0: Minél alázatosabb, jobb vagy.
1: You get higher position.
0: Annál magasabbra emelkedsz.
1: And as you think that you high,
0: de ha azt gondolod magasan
1: you
0: vagy,
1: will get lower.
0: Akkor lesüllyedsz.
1: So it's very hard for people to remain without ego.
0: Nehéz az ember számára ego nélkül.
1: Especially when they have some social position.
0: Különösen akkor, ha társadalmi rangjuk van.
1: After election, when the politician win the election,
0: választások után, amikor a politikusok nyernek,
1: these 5 years they are full of ego, intoxicated.
0: Tele vannak egóval, méreggel.
1: They have no time for you.
0: Nincs idejük rád.
1: And even they have no time to give you appointment.
0: Még időpontot se adnak neked.
1: And hardly you can see them.
0: És alig láthatod őket.
1: But when the election of the 5 years over,
0: 5 év végén,
1: then again they come to you.
0: Jönnek.
1: And shake hand, and how are you?
0: Kezet fognak, hogy vagy?
1: It's like a dog when he's hungry.
0: Mint a kutya, amikor éhes.
1: He's moving the tail.
0: Csóválja a farkát.
1: And when he's eaten,
0: de ha jól lakott,
1: then he's making.
0: Így morog.
1: This is this.
0: Ez van.
1: Therefore, the saints,
0: a szentek,
1: they are untouched from this quality.
0: Érintetlenek ezen minőség által.
1: The yogi should be untouched from this quality.
0: A jogi érintetlen ettől a minőségtől.
1: You should have a good position.
0: Legyen jó állásod.
1: You should be physically strong.
0: Legyél fizikailag erős.
1: You should be beautiful.
0: Legyél szép.
1: You should be very good educated.
0: Legyél nagyon tanult.
1: For what?
0: Miért?
1: To help others.
0: Hogy másokon segíts.
1: Humbly help us.
0: Alázatosan segíts.
1: Surrender. That's why surrender means seva.
0: Önátadással, az önátadás szévát jelent.
1: Then your anusthan will be successful.
0: Akkor lesz sikeres az anusztánod.
1: Otherwise you are doing your anusthan, repeating mantra, and doing anulom vilom.
0: Mantrát ismételsz, anulom vilomot végzel.
1: And there's someone sitting beside you.
0: Valaki melletted ül.
1: And constantly making.
0: És egyfajta a tüsszög. Köhög.
1: Ha ha ha. what will you say?
0: És te mit mondasz?
1: Person is going on your nerves.
0: Mondhatom, ez idegeidre megy.
1: And you will say, please go and drink water.
0: Te meg azt mondod, kérlek, így egy kis vize.
1: I have fresh air, go.
0: Vagy friss levegőre, kérlek, menj ki.
1: Or you will bring the water and say, please drink.
0: Vagy behozod a vizet, és azt mondod, hogy parancsolj.
1: So, you see, while doing anusthan,
0: amíg anusthant végzel,
1: when some things happens,
0: ha valami történik,
1: then you should be thankful.
0: Akkor hálás legyél.
1: That this is a training for you.
0: Ez számodra egy tréning.
1: How much you can endure?
0: Hogy mennyit bírsz ki?
1: That's it. So, please don't do purposely tomorrow.
0: Kérlek, ne csináld ezt holnap szándékosan.
1: That everybody will then try to disturb you.
0: Mindenki zavarni próbál.
1: Therefore, it is manan. Think over.
0: A manan az átgondolás.
1: How I was.
0: Gondold át, milyen voltál?
1: I was in mother's womb.
0: Az anya méhben.
1: I was born.
0: Ott születtem.
1: Completely helpless.
0: Teljesen segítség nélküli voltam.
1: Completely helpless.
0: Kiszolgáltatott.
1: Slowly we were growing.
0: Aztán lassan nőttünk.
1: Thanks to mother, father.
0: Hála anyukánknak, apukánknak.
1: How was the school?
0: És milyen volt az iskola?
1: How was your years?
0: Milyenek voltak az évek?
1: 10 years, 12 years, 15 years.
0: 12, 15 év.
1: 20 years.
0: 20 év.
1: Yes, how was your high school?
0: Milyen volt?
1: And examinations in college.
0: A gimnázium, a főiskolai vizsgák.
1: And university.
0: Aztán az egyetem.
1: And how you were struggling to find a job.
0: Aztán hogy küzdködtél, hogy találj egy állást.
1: And how many interviews you had.
0: És hány állásinterjúra mentél el.
1: And how many times people said no.
0: És hányszor mondták,
1: sorry, we can't take you.
0: Bocs, nem tudjuk felvenni.
1: And so on. Look from your birth till today.
0: A születésedtől maig tekintsd át.
1: How much you were struggling.
0: Hogy mennyit küzdködtél.
1: If you have now solid position.
0: Hogy most szilárd-e a helyzeted.
1: Then be happy.
0: És hogyha az az állásod, légy
1: boldog. But don't have ego.
0: De ne egóval légy
1: boldog. Whenever ego comes.
0: Ha előjön az ego.
1: Think of your past.
0: Akkor gondolj a múltadra.
1: Think of your past.
0: Gondolj a múltadra.
1: Try to remain on the ground.
0: Próbálj a talajon maradni.
1: Don't just fly.
0: Ne repülj.
1: It is said.
0: Azt mondják.
1: Hard to climb up.
0: Nehéz felmászni.
1: But easy to fall down.
0: De nagyon könnyű leesni.
1: And from as high you fall down is more painful.
0: És minél magasabbról esel le, annál rosszabb.
1: This yogi have to keep in their mind.
0: A yogi ezt tartja.
1: That keep in your consciousness.
0: Ezt tartja a tudatában.
1: And that always keep in front of you.
0: Ezt tartsd mindig magad előtt.
1: And therefore it is it.
0: Ezért ezt mondja.
1: That Gurudev should take care of us.
0: Gurudeva vigyázzon ránk.
1: Surrender.
0: Add át magad.
1: We know that we have our limitations.
0: Tudjuk, hogy megvannak a korlátaink.
1: Further we cannot.
0: Tovább nem juthatunk.
1: Therefore, it is said in bhajan.
0: Ezért a bhajan azt mondja.

0: Gurudev, I came to thee, my shelter, to thy lotus feet.
1: Gurudev, hozzád jöttem a lótusz lábadhoz.
0: O merciful one,
1: ó kegyelem teljes,
0: remove, take away all my sorrow.
1: Távolítsd el minden szomorúságomat.
0: Karke kripa, be merciful Lord.
1: Légy könyörületes.
0: Show me your mercy.
1: Uram, mutasd meg a könyörületedet.
0: And let me cross the ocean of ignorance.
1: És hadd keljek át a tudatlanság óceánján.
0: That means that successfully I finish this time of a human life.
1: Ez azt jelenti, hogy sikeresen fejezhessem be az emberi életet.
0: And finally I become one with thee.
1: És végül egy lehessek veled.
0: And it is true.
1: És ez igaz.
0: It will be.
1: És így lesz.
0: It can be.
1: Lehet.
0: Only if you are ready for that.
1: Akkor, ha kész vagy rá.
0: Therefore, give up, give up, give up.
1: Hagyd abba, hagyd fel vele, hagyd fel vele.
0: Anger, jealous, hate, and this and that.
1: A haraggal, féltékenységgel.
0: If you were angry to someone,
1: s ha haragszol valakire,
0: if you were jealous to someone,
1: féltékeny vagy valakire,
0: just go and say sorry.
1: Akkor menj oda és kérj bocsánatot.
0: That's all.
1: Ennyi.
0: And one will tell you, for what?
1: És akkor meg fogja kérdezni, hogy miért kérsz bocsánatot?
0: Now you are ashamed about yourself.
1: Ott állsz szégyenkezve.
0: How should I tell that I was jealous?
1: Hogy kéne elmondanom neki, hogy féltek.
0: Still my ego doesn't let me tell.
1: Az ego nem engedi, hogy bevalljam.
0: How can I tell I was angry?
1: Hogy mondjam neki, hogy mérges voltam?
0: So it is not easy.
1: Ez nem.
0: Not jealous and angry.
1: Még belülről sem könnyű elfogadni, hogy féltékeny és mérges vagy.
0: And to tell someone.
1: Még ki is fejezni.
0: Towards whom you were angry.
1: Hogy mérges voltál.
0: It means to make yourself again little.
1: Az azt jelenti, hogy megint kicsivé teszed magad.
0: Yes. You have to become an ant.
1: Hangyává kell válni.
0: From the elephant.
1: Az elefántból.
0: If you want to enjoy the sugar.
1: Hogyha a cukrot akarod
0: élvezni. The sweetness.
1: Az édességet.
0: The sweetness of the divine.
1: Az isteni édességét.
0: That's it. Even it's a little. But it has in it entire universe inside.
1: Még a pici is benne van az egész világegyetem.
0: Everything within that.
1: Minden benne van.
0: That's called wisdom, knowledge.
1: Ez a bölcsesség, tudás.
0: So, kriya anusthan.
1: Kriya anusthan.
0: Where you do manan.
1: Ha manant végzel.
0: Thinking over.
1: Átgondolt.
0: Manan svadhyaya. And svadhyaya study.
1: Svadhyaya tanulás.
0: Read the good books.
1: Jó könyvek olvasása.
0: Read the ancient literatures.
1: Ősi irodalom.
0: Where some clarity comes.
1: Amelyből világosság támad.
0: And then svadhyaya, sva means the self.
1: Sva önvaló.
0: And adhyaya is chapter.
1: Az adhyaya a fejezet.
0: What is your chapter inside?
1: Mi a belső fejezeted?
0: Chapter of your life.
1: Az életed fejezete.
0: And what is your destination?
1: És mi a célod?
0: What is your aim?
1: Mi a végállomás?
0: What you want to realize?
1: Mit akarsz megvalósítani?
0: Keep always in your eyes.
1: Ezt tartsd a szemed előtt.
0: You know, like a spy.
1: Mint egy kém.
0: Always keeps in his or her mind for what that person came.
1: Az elméjében mindig az van, ez az ember minek jött.
0: Which information want to find out.
1: Milyen info kell neki.
0: And you know, sometimes spy plays so stupid.
1: És a kémek néha hülyét játszák.
0: Innocent.
1: Nagyon ártatlanok tudnak lenni.
0: But inside, very alert.
1: De belülről nagyon éberek.
0: So it is said, one who doesn't can't speak,
1: aki nem tud beszélni,
0: but eats the sweet,
1: de édeset eszi,
0: knows inside it is sweet.
1: Az belülről tudja, hogy ez édes.
0: That's it. So always be ready, be happy.
1: Mindig légy boldog.
0: And give and give and give.
1: S adj, adj, adj.
0: Clean your antakarana.
1: Tisztítsd meg az antakaranaidat.
0: So, kriyanushtan.

0: অনুষ্ঠান
1: when you are doing. For example, you have ত্রিকুটি সন্ধানম in your kriya অনুষ্ঠান every morning you are doing ত্রিকুটি সন্ধানম.
0: ত্রিকুটি সন্ধানম তো এক্সামিন দ্বারা কে.
1: Now that is a third eye.
0: As a harmadik szem.
1: Three is the three.
0: Три a három.
1: And kuti is the meeting point.
0: A kuti a találkozási pont.
1: So the place of the union of three things.
0: A három dolog találkozási pontja.
1: Or like what we call Ganga, Yamuna, Saraswati.
0: Vagy Ganga, Yamuna, Saraswati.
1: Sangam.
0: Sangam.
1: Like in Allahabad, we have Sangam.
0: Úgy, mint Allahabad van ott a Sangam.
1: So, Sangam. Sangam is Trikuti here.
0: A Sangam a Trikuti itt.
1: When you meditate here,
0: ha ide meditálsz,
1: then emotion, intellect, and consciousness.
0: Az érzelem, az értelem és a tudat.
1: All three.
0: Mind a három.
1: Is balanced there. Light of the wisdom appears.
0: A bölcsesség fénye megjelenik.
1: The third eye opens.
0: A harmadik szem kinyílik.
1: What means the third eye open?
0: Mit jelent a harmadik szem kinyílása?
1: It's not something extra will open here.
0: Ez nem azt jelenti, hogy valami tényleg kinyílik.
1: And if something begins to open,
0: ha itt valami kinyílik,
1: go immediately to doctor.
0: Azonnal menj orvoshoz.
1: Because it can go infections.
0: Mert lehet, hogy fertőzést kaptál.
1: We have inner problem with sinus.
0: Pont elég bajunk van a homloküregünkkel.
1: And then it's near to the brain.
0: És ez közel van az agyhoz.
1: Oh God, so hold it like this.
0: Úgyhogy fogd meg így.
1: And go to doctor.
0: És menj az orvoshoz.
1: Say, dear doctor.
0: És mondja ezt, hogy doktor.
1: My third eye.
0: Kedves doktor. A harmadik szemem kinyílt.
1: Doctor will say, wait a minute.
0: Az orvos azt mondja, hogy várjunk csak.
1: And he will dial the number.
0: És felhív egy számot.
1: Call the psychiatric doctor.
0: És felhívja a pszichiátriát.
1: So third eye means knowledge.
0: A harmadik szem a tudás.
1: Third eye means wisdom.
0: A bölcsesség a harmadik szem.
1: Third eye means the light of the knowledge.
0: A harmadik szem a tudás fénye.
1: You see the reality.
0: Látod a valóságot.
1: You are standing on one point.
0: Egy ponton állsz.
1: Where you see all three.
0: Ahol mindhármat látod.
1: Past, present and future.
0: A múltat, jelent és jövőt.
1: That is Turiya. The state of Turiya, being Turiya state.
0: Ez a Turiya állapota.
1: Highest state of the consciousness.
0: A tudat legmagasabb rendű állapota.
1: When you practice Trikuti Sandhanam.
0: Ha Trikuti Sandhanamot gyakorolsz.
1: Every morning you have in your Kriyanusthan.
0: Minden reggel ez van a Kriyanusthanom.
1: One of the technique.
0: Ez egy technika.
1: And when you do the Trikuti Sandhanam after doing Bekhari mantra.
0: Ha Bekhari mantra után csinálod a Trikuti Sandhanam.
1: And you know in the Bekhari mantra you are doing as a group together.
0: A Bekhari mantra együtt végzése.
1: Om.
0: Az Om.
1: And when you are chanting Om, Om, Om. After a while, when you do the Trikuti Sandhanam, you feel awakening there.
0: Egy idő után a Trikuti Sandhanam után ébredést érzel.
1: You feel like a pulse.
0: Egy gyöngyöt érzel itt.
1: The pulse beat.
0: Egy gyöngy szemet.
1: That this chakra has awakened.
0: Hogy felébredt ez a chakra.
1: But if there is a different thoughts,
0: ha különböző gondolataid vannak,
1: there is a jealous,
0: féltékenység,
1: or laziness,
0: lustaság,
1: then you get headache.
0: Akkor megfájdul a fejed.
1: Can be. So during the sadhana, when you have someone headache,
0: ha eközben a sadhana közben valakinek fáj a feje,
1: it means there is something does not accept positive energy.
0: Az azt jelenti, hogy valami nem fogadja be a pozitív energiát.
1: Because there is a disturbances.
0: Zavar van.
1: Disharmony within thyself.
0: Disharmónia belülről.
1: And when the disharmony is there,
0: ahol diszharmónia van,
1: you can't realize that.
0: Nem lehet felismerni.
1: So likewise, every kriyas.
0: Így minden kriya.
1: This was the Bekhari mantra, the nada kriya.
0: Bekhari mantra, nada kriya.
1: And Trikuti sandhanam.
0: És a trikuti szandra.
1: With the bakery mantra.
0: Bakery mantrával.
1: So these are the kriyas which you are doing in your kriyanusthan.
0: Ezeket a kriyákat végzed a kriyanusthanon.
1: Is not only these two kriyas which I am telling you.
0: Nem csak ezt a kettőt.
1: There are many others.
0: Sok mást is.
1: Chakras and light.
0: Chakrák és
1: fény. Pranayams.
0: Pranayamákat.
1: That will balance your emotion, intellect and consciousness.
0: Ezek kiegyensúlyozzák az értelmeidet, az értelmedet és a tudatodat.
1: That will purify.
0: Megtisztít.
1: Your antakarana.
0: Az antakaranák szintjén.
1: From mal, vikshepa and avarana.
0: A málavittól, máltól, vikshepától és avaranától.
1: Mal, impurity.
0: Mal, a tisztátalanság.
1: Vikshepa, disturbances.
0: A vikshepa, a zavarok.
1: And avaran is a curtain of the ignorance.
0: Az avaran a tudatlanság függönye.
1: So, you are lucky one.
0: Szerencsés vagy.
1: That you have here beautiful time.
0: Hogy csodálatos időd van itt.
1: And this beautiful seminar.
0: És csodálatos szeminárium.
1: So, wish you all the best.
0: Minden jót kívánok.
1: And tomorrow, we will have 10:30. About how to solve these all inner problems.
0: 10:30-kor a belső problémák megoldásáról.
1: And we will have some mantras.
0: Beszélünk és mantrákról.
1: You may write.
0: Le lehet írni.
1: And we will have some special practice for that.
0: És különleges gyakorlatok lesznek ezért.
1: Of course, that will not be a subject of internet.
0: Ez nem lesz az interneten.
1: I will speak, but practice we will do it.
0: Beszélek, de a gyakorlatot zárt körülön végezzük.
1: That needs more silent. Light and so on.
0: Mert ahhoz csönd és fények hiánya kell.
1: And do not get quick levitating because we have.
0: És ne vád.
1: Manage the situation.
0: Ne vád, hogy gyorsan felemelkedünk, bánnunk kell a helyzettel.
1: Because last time we did, where it was, one was going up, second down, up, down. That was.
0: Valaki felemelkedett leső, szóval ez így ment múltkor.
1: And then I had to call the Hanuman Puri.
0: És aztán hoznom kell Hanuman Puri.
1: He hold two people's shoulders that they don't go levitating quickly.
0: Okay, lenyomja az emberek vált, hogy ne levitáljanak már itt.
1: Yes, that is a power of the kriyas.
0: Ez a kriya ereje.
1: Yes, you overcome your this physical body.
0: Hogy túljutsz a fizikai testen.
1: These gravities.
0: A gravitáción.
1: And suddenly you are in pranamaya kosha.
0: És hirtelen a pranamaya kosában
1: vagy. You are suddenly in astral.
0: Astrálissá válsz.
1: So you are above the gravities.
0: A nehézségi erő fölött.
1: Connections. Yes, it is possible through kriyas.
0: Ez lehetséges a kriya által.
1: Let's try.
0: Próbáljuk meg.
1: I can't promise that tomorrow will happen.
0: Nem tudom megígérni, hogy holnap is működik.
1: But it will happen.
0: De
1: it can happen.
0: Megtörténhet.
1: And it cannot.
0: Lehet, hogy megtörténik,
1: but
0: lehet,
1: it will be.
0: De holnap ezt fogjuk csinálni.
1: Sooner or later.
0: Előbb-utóbb.
1: Therefore, these kriyas.
0: Ezek a kriyák.
1: Is a very special.
0: Nagyon különleges.
1: And you are lucky one.
0: Szerencsés
1: that
0: vagy.
1: You can be in such a seminar or in such a workshop.
0: Hogy ilyen szemináriumon vagy
1: and
0: programon vagy.
1: You have to work on yourself.
0: És magadon kell dolgoznod.
1: Tomorrow.